Renatot gambaion, imrak tomri. Vevore taram zorbe oradom, imrak tomri. Aha, ani apsik ba'acherot lehitbonen.